trendy. Trending hitovi i samo dobar beat. S3. Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.